0: Freddy estimait que sa sexualité ne regardait que lui.
1: Elles habitent aussi à côté de nous. Je pense que c'est de notre droit.
2: Emma Bonino che parla francese da sola senza neanche il traduttore simultaneo. Parla francese di suo.
1: Di suo, là-bas, elles sont perdues. Mais justement, par contre, nous travaillons avec des Somaliennes. Donc, il faut aussi reconnaître là où elles existent. C'est sûr que elles ont besoin de. Nous avons inventé pour elles et avec elles un réseau, un site internet pour qu'elles puissent se parler entre elles. C'est formidable parce que une femme qui finalement a fait un discours au Parlement, hein, elle peut être prise par une autre.
2: Sta parlando il dialetto dei miei genitori.
1: Où les fileuses redonnent leur couteau au passage de l'adolescence, mais c'est sûr que les hommes sont tempi.
2: Vabbè, ma non ce ne fotte fondamentalmente una minchia di quello che Emma Bonino sta dicendo.
3: Duna, che è una televisione
2: Duna.
3: Araba.
2: Oh, all'Arabia, al-Safia, al-Barkaria, al-Borkodia.
0: Filmeket is csinálnak velünk. Levet küzdetnek és szeretik felvenni, ahogy egymással csináljuk.
4: Az ilyen filmekben gyakran sok az erőszak. Veletek történt ilyesmi?
0: Hát nem nagyon. Szeretik a bilincset, pár pofont. Fizetnek, és mi megcsináljuk, amit mondanak. Szeretik hallani, ahogy a gyerekek sírnak, amikor pofozzák őket.
5: In giro, ha detto, eh?
0: Azt szeretik.
5: Ha detto che in giro.
2: Che in giro, ha detto.
0: Mi szokott filmezni? Na, mit figyelősködt? Csináltuk mind. Ne menj el, mesélj!
3: Csinál! Csinál! Csinál! Bambini!
4: Hány éves vagy?
6: 13.
4: Jársz iskolába?
5: Vabbè, andiamo avanti. Ti bien.
3: La spover zu vet niente.
5: A me sembra che stiano aumentate.
6: Esatto. No, no, no, no, no.
3: Non so cosa dire, non so cosa dire.